Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon is túl, vagy visszább. Volt egyszer egy királyság.

0: Nem hívták másképpen a környékbeliek, mint Szomorú Királyság. Nevét pedig onnan kapta, hogy szomorúak voltak a várfalak, a kapuk, az ablakok, de még a várudvaron járókelők is. Szomorú volt a király, a királyné, szomorúak a szolgálók. A macskák és a kutyák is búslakodtak az ódonfalak pókhálós tövében. S mindez azért,
1: vajon miért?
2: Én ugyan nem tudom.
0: Mert az öreg Kázmér király és felesége Borbála királyni asszony egyetlen gyermeke, a szépséges Viola király kisasszony sem nevetett, már ki tudja mióta. Hiába próbálkozott a királyi pár bármivel. Mutatványosokkal, udvari bolondokkal. Bizony, a király kisasszony még el sem mosolyintotta magát. Messze földről hívattak híres orvosdoktorokat, tudósokat, hogy talán meg tudnák gyógyítani egy szem lányukat.

0: hold útját, kiszámoltam a pályáját. Lábad hosszát hozzáadjuk, hajszálattal harmadoljuk, kockás papír csíkos zokni, ettől fogsz csak mosolyogni.
1: Mint hiába, s a doktorok és tudósok hamarosan megismerték a szomorú királyság tömlöcének keserű kenyerét. Lovagok vetélkedtek a királylány egyetlen nevetéséért, kacagásáért.
2: Izmom, mint a sodronykötél, eszem mégsem tompa. Én vagyok a Szent György lovag, barátaimnak csak Gyurka. Szerény vagyok, te is látod, testem tökéletes.
0: Viola, szép virágszála, na most neves, neves, Viola, neves!
1: De a király kisasszony még csak el sem mosolyintotta magát. S a lovag hamarosan megismerte a szomorú királyság tömlöcének keserű kenyerét. Érkezett a messzeföldön híres énekmondó, Tinódi Lantos György, hogy szerencsét próbáljon, felvidítsa Viola király kisasszonyt.
2: Messzi földről érkeztem, a hangszerem a mesterem. Őkelme nem szűk szavú, jó kedv keltő dallamú. Nevette már sok-sok szép hölgy, a nevem így lett, Tinódi Lantos György.
1: De a király kisasszony még csak el sem mosolyintotta magát, s az énekmondó hamarosan úgy járt, mint az előtte próbálkozó. Történt egyszer egy szép napon, hogy a szomorú királyságba érkezett egy fiatal legény, kinek neve nem volt más, mint Vitéz Levente.

0: vitézségét, s nevét onnan kapta, hogy nem félt ő senkitől sem. Bátorságért nem kellett a szomszédba mennie. Fiatal kora ellenére eddig 77 lovagi tornán győzedelmeskedett.
1: Van-e még valaki?
2: Hajjaj, én ki nem állnék.
0: De nem volt. Ment, ment, rendíthetetlenül, míg nem odaért a királyi palotához. Ahogy megtudta, hogy egy szépséges királykisasszonyt kell felvidítani, és akkor övé lehet a királylány, s a fele királyság. Több se kellett neki.
3: Vagy elnyerem a király kisasszony kezét, vagy ne lássam meg a fényes napot többet.
0: Ment egyenesen a királyi pár és Viola király kisasszony színe elé. Mély meghajlással üdvözölte őket, majd felegyenesedve oda kiáltott az udvari zenészek felé.
3: Muzsikát!

0: Aschkodot. Szökkent, libbent, mosolyodott. Ide nézett, oda nézett, csizmaszárát hol megcsapta, hol a sarkantyút igazgatta. Ideugrott, odaugrott, egy lépést ő el nem vétett, s egyszer csak a királylányra nézett.
1: Szép királylány, édes párom, jössz-e táncba vélem!

oly kedvesen kérte, hogy Viola király kisasszony nem tudott ellenállni. Kezét a kezébe adta, s hagyta, hogy vezesse az ifjú.

király kisasszony úgy belé feledkezett a táncba, hogy észre sem vette, de kipirosodott, s lelke benső mosolya, mint tavaszi napsütés, úgy ragyogta be az arcát. Mosolygott már Vitéz Levente is. Elmosolyodott az öreg Kázmér király, Borbála királyné asszony,

Örült mindenki. El is határozták, hogy másnap megtartják a készfogót. De képzeljétek, mi történt. Még össze sem írták a násznép lajstromát, ki sem találták a fényes lakoma sorát, már is megtörtént a baj.

Hisz tudni kellett volna, hogy a közelben garázdálkodik, a hegyről lejött, erdőből kitekintett, félelmetes, rettenetes, háromfejű, tűzköpő, vízköpő,

0: Na, volt nagy riadalom reggel. Derűre ború. Volt király kisasszony? Nincs király kisasszony. Megtartjuk a lakodalmat? Aztán meg nem tartjuk meg a lakodalmat. A nagy sírás, rívás közepette, Vitéz Levente kihúzta magát, s így szólt.
1: Édes apám uram, Kázmér király! Kedves anyám asszony, Borbála királyné! Sose búsuljanak, míg engem látnak, nem hagyom a kedvesemet. Útra kelek, megkeresem szívem violáját, bárhol e kerek világon.
0: No, hamar csomagoltak neki hamuba sült pogácsát, kezébe vette a vándorbotot, és elindult.

Ilyen, s nappalon át. Lábát tüske szúrta, ruháját átszaggatta, napsütötte, eső verte, fáradtság gyötörte. De ő csak ment, ment, és nem pihent. Egyszerre odaért egy szép keleti országba, hol jó korán kell fel a nap, szólt a muzsika, s gyönyörű lányok járták ígéző táncukat.

Vitéz Levente elmesélte a lányoknak, hogy mi történt a szomorú királyságban, hogyan járt a sárkánnyal, és miképp határozta el, hogy ő bizony megkeresi a kedvesét. Mikor meghallották mindezt a szép napkeleti lányok, ajándékba adtak neki egy kicsi furuját. Ennek varázsereje van, mondták. Ha téged valaki bántani akarna, csak beléfújsz, és a rossz akarod rögvest kővé válik. Köszönte a varázsmuzsikát Vitéz Levente, s indult, hogy folytassa útját, megkeresse szíve violáját.

vándorolt, vándorolt nyugat felé, 77 éjjel s nappalon át. Lábát tüske szúrta, ruháját ág szaggatta. Nap sütötte, eső verte, fáradtság gyötörte. De ő csak ment, ment, és nem pihent. Egyszerre odaért egy szép napnyugati országba, hol csak későn fekszik a nap. Szóltak a dobok, s részbőrű legények járták különös táncukat.

hogyan járt, mióta bolyong a világon, kedvesét keresve. Sajnálkoztak a napnyugati legények, segítségül adtak vitéz Leventének egy színes madártollat. Ha megleled a gonosz sárkányt, mondták neki, ezzel a tollal csak rálegyintesz, s az szempillantás alatt köddé válik. Köszönte a varázstollat vitéz Levente, elbúcsúzott, és indult tovább, hogy megkeresse Viola király kisasszonyt.

vándorolt 33 éjjel és nappalon át. Lábát tüske szúrta, ruháját ág szaggatta, napsütötte, eső verte, fáradtság gyötörte. De ő csak ment, ment, és nem pihent. Egyszerre odaért Magyarországra, hol szólt a muzsika, s lányok és legények járták gyönyörű táncukat.

mikor elmesélte a lányoknak, és legényeknek Vitéz Levente a történetét, megajándékozták őt egy gyönyörű paripával. Ha erre ráülsz, mondták neki, biztosan megtalálod a párodat, mert ez egy varázsparipa. Símogasd meg a sörényét, és már is ott terem, ahol csak akarod. Úgy is lett, Vitéz Levente felült a varázsparipára, megsimogatta a sörényét, és már száguldott is.

vágta, vágta Vitéz Levente a sárkányt. Azaz csak vágta volna, mert gondolt egyet a sárkány, nagyot fújt a tűzköpő fejével, akkorát, hogy rögövest felmelegítette a vasat. Csak úgy izzott a kard Vitéz Levente kezében. El is dobta hamar. S a sárkány csak jött és jött.

0: Bocsika!
1: És lássatok csodát! A sárkány tűzköpő feje rögtön kővé vált. Ekkor Vitéz Levente elővette a varázstollat, meglegyintette a sárkány fejét, s az, mintha nem is lett volna, eltűnt. De jött tovább a sárkány a másik

csak nem ő. De igen, ott állt a szépséges Viola király kisasszony. Ahogy meglátta Vitéz Leventét, elmosolyodott, kezét nyújtotta felé. Vitéz Levente maga mellé ültette a paripára, így baktattak vissza a szomorú királyságba.

Almat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak, vígadoztak és nevettek. Mosolyogtak, kuncogtak és kacagtak. De annyit, hogy Kázmér király és hitvese, Borbál a királyné a lakodalom másnapján kihirdették, hogy ezentúl másképp hívják a királyságot. Nem szomorú, hanem kacagó királyság.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Jó reggelt kívánok a Hungaros Stúdió hallgatóinak. Ecservere vagyok, és a Rádió Fró stúdiójából jelentkezem 2026. május 31-én. Azért fontos ezt elmondanom, mert a következő adásunk egy emlékdarabka lesz a Hungaros Stúdió múltjából. Egy ismétlés, úgymond, amit sok régi eszköz és új technika segítségével sikerült most itt összeraknunk. A Hungaros Stúdió a Rádió Fróval együtt indult 1998. novemberében az akkori felső ausztriai magyarok kultúrprojektjeként. Sok más projekt, ötlet és kapcsolat nőtte ki magát ebből a rádiós projektből, sok új életút vett fordulatot miatta, de a régiek emlékezetéből azt hallom ki, hogy megérte. Imádták. Minden vasárnap, minden kihívásával és nehézségével együtt. 2003-ból hallgassatok most egy adást, amit Vas Ibolya és Lettner Éva készítettek. Ha többet szeretnétek megtudni a rádió múltjáról és jelenéről, akkor 2026. június 6-ára van egy programajánlatunk nektek, de hallgassátok végig ezt a minidisken időtálló adást, és a végén jön a mai friss programajánlónk is.
2: Hungaro Studio auf 105 MHz. Die ungarische Radiosendung von Radio Froh.

Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Vasi Bolya vagyok. A Hungáró Stúdió magyar nyelvű adását hallgathatják a 105-ös megahercen a Linci Rádió Frón. Mai műsorunk nagy részét Letner Éva készítette, én összeállítottam. Telefonálhatnak, ma itt ülünk a stúdióba, várjuk telefonhívásaikat a 0732 71 72 70 130-as melléken. Műsorunk tartalmából még annyit, hogy néhány programajánlónk is lesz, amely magyar rendezvényekről tudósítanak. Javába tombol az influenza, az elmúlt hetekben minket sem kímélt, ami még a hangunkon érződik, elnézésüket kérjük.

Február 15-én ismét megtartották a Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesületének szervezésében a Farsangi Bált. Mindannyiunk örömére a bál nagyon jól sikerült, és közel 250 látogató élvezte a programot, szórakozott, táncolt hajnalig. Nagy sikerrel lépett fel Töreki Andrea és unokahúga Horváth Vanessa. Andrea kivételes tehetségéről és gyönyörű hangjáról már többször is meggyőződhettünk, örülünk, hogy megismerhettük Vanessát is. A fiatal kecses balerina táncának egyedi koreográfiájában egyesítette a klasszikus balett és a pop diszkó tánc elemeit lélegzetelállító akrobatikus figurákkal is gazdagítva. Így Andrea fellépése nem csak a fülnek, hanem a szemnek is gyönyörködtető élményé vált.

0: Itt ülök az öltöző szobában Töreki Andreával. Először is szeretnék neked gratulálni a ma esti fellépéshez. Megint csodálatos élmény volt, nagyon szép volt. Én megint ugye elégedetlen vagyok a technikával, de hát ez a szokásos. Neked mi volt a benyomásod, milyen volt a fellépés?
1: Köszönöm szépen, én nagyon jól éreztem magamat. Rettentő jól éreztem magamat. Aranyos volt a közönség is. Hát igen, a technikával egy kicsit probléma volt, de hát... ez már megszokott általánosságban.
0: Sikerült a műsor végére a közönséget is egy kicsit megmozgatni, igaz? Ami mindig elég nehéz, mert sokáig tart, mire egy kicsit hangulatba jönnek, de nagyon jó volt.
1: Igen, én úgy látom, hogy a gyors dalok, tehát az, ezek a pörgősebb, gyorsabb dalok, amiktől a közönség jobban megmozdul, mindig a végére hagyom a csattanósabbot. Uh-huh. Tehát, hogy a végére mindenki felspanulja magát.
0: Uh-huh. Andrea, 2 évvel ezelőtt már bemutatkoztál a rádió hallgatóknak, akkor már meséltél magadról, volt egy kis rövid életrajz. Szeretném megkérdezni, hogy most hogy áll a pályád, a karrier, mi van az új menedzserrel, hol tartasz most?
1: Köszönöm szépen, most úgy néz ki, hogy már minden a legnagyobb rendbe megy, és talán végre elérem azt, amit szeretnék, hogy saját lemezem legyen. Nagyon nehéz odáig az út, úgyhogy nagyon kis léptekbe haladtunk, de azt hiszem, hogy minden munkának megvan a gyümölcse, az eredménye. Most egy Nyári Károly nevezető úr, aki egy nagyon jó zeneszerző és énekes, őt neki a lemezén fog énekelni Kostrék, Katonya Gyorsi és én egy-egy duetba. És ennek éppen holnap lesz a borító fotózása. Azon kívül, hát a saját lemezem körülbelül, vagy a tavasz, vagy az ősz körül, remélem, hogy ha minden jól megy, akkor kijöhet.
0: Hallottunk az új menedzserről is, úgy volt, hogy ma este itt lesz, de betegség miatt ugye nem jöhetett. Most biztos te is tudsz róla, hogy ez időben jelenleg Ausztriában és Németországban is folyik hatalmas lázal a szupersztár keresés. Természetesen én is mindig, minden hétvégén ott ülök több millió nézővel együtt a képernyőn. Nem tudom, gondolkodtál-e már azon, hogy mi lenne, ha így az életed megváltozna, és mondjuk tényleg ilyen rövid időn belül szupersztár lennél? Mert ugye biztos te is, mint minden kimagasló tehetség, álmodsz a sikerről, hát ez így van, azért dolgozol. De mégis... elgondolkodtál-e már azon, hogy milyen lenne az életed, hogyha tényleg így ilyen rövid időn belül megjönne a siker, és valóban szupersztár lennél?
1: Most azt hiszem, én ezen a koron már így túlléptem, mivel én ezt már azért 6 éve csinálom, de tehát azt én magamról tudom, hogy szerintem rettentő nehéz egy olyan civil embernek, aki akar sztár lenni, de még sehol sincs, és hirtelen sztár lesz belőle, nagyon nehéz feldolgozni, és nagyon kevés az énekes előadó, aki megmarad, és megmarad ott a pályán.
0: Mert hirtelen fölrepíti.
1: Igen, ez nagyon nehéz feldolgozni, és legfőképpen nagyon-nagyon erős jellemnek kell, hogy legyen az illető. De rettentő jó érzés biztosan. Uh-huh. Tehát én is nézem ezt a sztármániát otthon. Igen. Nagyon szuper most, nagyon szurkolok a Michaelnek.
0: Igen, nekem is. Én is a Michael.
1: De mindegyik, tehát ott szerintem nem annyira jók. Annyira nagyon-nagyon jók, nagyon-nagyon erős volt a mezőny, és ez az első 12.
0: Te is már részt vettél Magyarországon több tehetségkutató versenyen, igaz?
1: Igen, hát ez egy rettentő nagy idegjáték, rettentő nehéz, mert én is 2,5 éve most már, hogy egy országos versenyt megnyertem, de hát ott 7000 ember. Tehát 7000 ember közül válogattak, és az nagyon sok rosta, nagyon sok idegeskedés, és rettentő nehéz. Tehát ott lenni, azt átélni, az csak azt tudja, aki ezt átélni.
0: Hát nekem is feltűnt, hogy a tehetségen és a jó hangon kívül micsoda vas idegrendszerre van szükség, és mennyi szerencsére, és micsoda akaratra, és micsoda fegyelem, Tehát mind ezek, amikről te is beszélsz, hogy ezek a jellemi részei a dolognak nagyon fontosak ahhoz, hogy valaki ezt tényleg ne csak elkezdje, hanem aztán végig is tudja csinálni ezt a pályát. De hát mi most már neked körülbelül 3 éve állandóan szurkolunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy itt Ausztriában is megvannak már a rajongóid. Nem csak az én férjem, hanem mások is, akik mindig megyünk és figyeljük, hogy hol lépsz fel, és akkor természetesen nekünk is ott kell lennünk, és az ember érdeklődik, hogy hogy állsz, mi van. Talán igazad van abban, hogy jobb így, hogyha lassan, igaz, hogy küzdelmesen, de lassan halad a dolog, mert ezzel te is akkor fölnősz.
1: Szerintem a lényege az egésznek, ami az egész ezt az énekesi pályát körülveszi, akkor lesz valaki igazán jó énekes. Hogyha nem csak mint sztár örül a sikerének, meg akkor boldog, hanem akkor, amikor egy sima, kisebb közönség előtt, egyszerű embereknek, nem ilyen nagy embereknek, egyszerű embereknek énekel, és a tiszta szívéből énekel, és belülről jön. És ez megmarad benne végig. És akkor valaki sztár lesz. Előbb vagy utóbb, de igen.
0: Igen, persze az sem árt, hogyha ugye minden stimmel, ugye a menedzsment, és ahol fellépsz, ugye, mert az utóbbi időben voltak olyan helységek, ahol ugye inkább ne is beszéljünk róla, ugye, mindenféle ilyen füstös kocsmák és a többi, ahol aztán az ember úgy tényleg talán arra gondol, hogy biztos össze kell harapni olyankor a fogad, és azt mondja, hogy ezen is most át kell menjek. Biztos, hogy így van, mert...
1: Igen, szóval ilyenkor az ember nagyon nehéz helyzetben van, mert legszívesebben azt mondanál pontosan az ilyen kis füstös kis kocsmáknál, hogy nem, én itt nem lépek fel. De az ember jobban átgondolja, de miért? Hát ezek is ugyanolyan emberek. Csak a hely.
0: Igen, hát a helyiségnek a színvonala.
1: De szerintem nem az a lényeg. Tehát az ember kijel az utcára, és ott énekel, akkor is ugyanúgy énekeljen, mint egy nagy színpadon.
0: Hát ez nagyon szép, hogy még mindig így megvan benned a lelkesedés. Köszönöm szépen, hogy leültél velem ide beszélgetni, és most már nem tartalak fel, hadd érezd te is jól magad, a barátod is itt van ma este, szüleid, úgyhogy kívánok még jó szórakozást ma este.
1: Köszönöm szépen.
2: Egy ilyen bál nem csak szórakozásra, táncra, mulatságra alkalmas, hanem arra is, hogy az ember barátokkal, sokszor rég nem látott ismerősökkel találkozzon, beszélgessen. Egy ilyen kedves ismerőst fedeztem fel a bárban, a karácsonyi kramasdeteni vásár szervezőjét, Walter Knabelt, aki láthatóan élvezte a hangulatos báli éjszakát.
3: Der Herr Knabel sitzt an der Bar. Hier habe ich ihn erwischt, weil ich habe gehört, er möchte jetzt schon bald nach Hause gehen. Es ist aber erst kurz vor 11:30. Aber seine liebe Frau ist schwanger und ich glaube, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen, dass man nicht so lange in der Nacht ausbleibt. Herr Knabel, wie haben Sie sich heute Abend gefühlt? Haben Sie sich gut amüsiert?
4: Ja, es war wie immer schön. Wir sind ja bereits das zweite Mal auf dem Ball. Es war wie immer ein Erlebnis. Der Bürgermeister hat sich leider entschuldigen müssen, weil er krank ist. Der wäre auch gern gekommen. Und wir würden uns wieder freuen, wenn die Ungarn wieder bei uns in Kramerstetten sein würden.
3: Ja, wir werden auf jeden Fall kommen. Ich soll Ihnen auch die Frage von der Turek Eva, sie hat mich jetzt nämlich kurz erwischt und hat gesagt, ich soll nachfragen, wie es ausschaut mit der Einladung zum Oktoberfest von der Andrea, ob das noch gültig ist. Haben Sie das noch vor?
4: Das Oktoberfest wird sicher wieder stattfinden heuer. Wir haben noch mit dem Andrea Schutte noch keinen Kontakt aufgenommen, weil er momentan in Südafrika ist. Ich habe vorige Woche telefoniert mit ihm, aber es wird sicher heuer wieder etwas werden. Vielleicht können wir eine Veranstaltung machen mit der Andrea und mit dem DJ Ötzi.
3: Ja, das
4: wird sicher ein super Event wieder.
3: Ja, da haben Sie praktisch wieder Pläne, wo Sie sich wieder voll einsetzen können. Das ist schön zu hören. Sie haben von der Künstlerin Washiboya heute ein Bild bekommen, habe ich gehört. Ich hoffe, das Bild wird Ihnen viel Freude machen und wird einen schönen Platz bekommen in Ihrer Wohnung. Ist das, haben Sie das Bild irgendwo bei der Ausstellung gesehen oder wie ist das gekommen?
4: Ja, bei uns am Christkindlmarkt hat sie eine Ausstellung gehabt und da habe ich das Bild gesehen und dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und sie hat mir dann das Bild gegeben und das wird einen Ehrenplatz bei uns im Haus haben.
3: Ja, ich glaube auch, dass sie sehr froh war über diese schöne Location. Also der Platz war ja wunderbar für die Ausstellung. Es waren auch wirklich viele Leute dort und es war wirklich ein entsprechender Rahmen für ihre schönen Bilder. Also Herr Knabel, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
4: Ja, ich danke Ihnen auch. Danke.
2: Az est meglepetése volt a Márton Árpád vezette népi tánccsoport fellépése. A tábortűz köré gyűlt sátoros cigányokat megelevenítő hangulatos életkép után a cigányzene pergő ritmusával úgy Isten igazából jól befütöttek, és a teremben fergeteges hangulat kerekedett. Ez a hangulat aztán a nagykanizsai ritmus duó jóvoltából továbbra is megmaradt, a vendégek pedig csak úgy járták a táncot a slágerre, popra, csárdásra. A felvett kalóriák miatt pedig azt hiszem senkinek nem kellett aggódnia.

0: kulturális programajánlat. Március 6-án csütörtökön a Leondingi Városi Könyvtárban 19 óra 30 perces kezdettel a Literatur Kreis keretében diszkuziót tartanak Kertész Imre, Nobel-díjas magyar író, egy sorstalan regénye című könyvéről.
1: Minden reggel újra élek, szemem kinyitva, ha körülnézek, szemembe zúdulnak fürge kis képek, szorosan egymás után. Ébredéskor tolongnak képek, mind azt akarják, hogy visszatérjek egy olyan világba, ahol kell éljek, ahol a múltam van és a jövőm van. Minden reggel megtudom, hogy mi a nevem és azt, hogy hol élek.

embernek fajtája kell, hogy ráébredj arra, hogy folytasd, mit félbe hagytál, arra, hogy agyadba bízd. Emberfajta, mondják a képek,

0: ember fajta. Mondják a képek, világba kerültél, álomnak vége van, világnak nincs vége. Álomnak vége van, világnak nincs vége. Meg vagy szabva, emberfajta, szemedbe tódulnak hajnalonta, s mondják a képek, itt van, hát nézzed, álomnak vége van. Világnak nincs vége. Álomnak vége van. Világnak nincs vége. Álomnak vége van. Világnak nincs vége.
1: A Linci Landestheaterben ma este és március 30-án 19:30-kor Lehár Ferenc a Végözvegy című operettjét láthatják. Holnap, március 3-án pedig a Velszi Stadttheaterben Kálmán Imre halálának 50. évfordulója alkalmából szintén este 19:30-kor a Cigány Primás című operettjét mutatják be.

Kálmán Imre 1882-ben született Siófokon, és 1953-ban Párizsban halt meg. Az operett nagy generációjának egyik legnagyobb mestere. Ő, aki a Pesti Zeneakadémián Bartókkal, Kodállyal, Weinerrel egy időben tanult, aki ifjú korában díjakkal, kitüntetésekkel jutalmazott szonátákat, szimfonikus költeményeket írt, egyszer csak elhatározta, hogy művészetét a széles néprétegek szórakoztatásának szolgálatába állítja. Azzal a zeneszerzői felkészültséggel és technikai tudással, amellyel szimfóniákat és operákat írhatott volna. Azzal a színes invencióval, azzal a formáló készséggel, azzal a hangszerelő művészettel, amelyet már komoly zeneszerző korában is elismert és oly nagyra tartott a kritika, egyszerre csak a könnyű műfaj felé fordult. Ettől kezdve hihetetlen biztonsággal, valószínűtlen színpadi rutinnal egyre másra írta jobbnál jobb és sikeresnél sikeresebb operettjeit. Kálmán operettjeinek egykorú előadásai emberek 10 millióit gyönyörködtették közvetlenül egyenesen a színpadról, és 100 milliókra tehető azoknak a száma, akik kávéházi szórakozóhelyi zenekarok előadásában ismerve meg ezt a zenét, önfeledten dúdolták, énekelték, fütyülték a Csárdás királynő, a Bajadér, a Marica grófnő, a Cigányprímás melódiáit annak idején, apáink, nagyapáink korában.

0: Az a sok kis táncos fruska úgy megbabonáz. Szép kis lábuk, apukájuk olyan izgató. Ez a csodás attrakció, ez a világ attrakció. Aki csak nézi őket, a kukkeren mennyi csodát sej. Mennyi szépet, sőt diszkrétet, mint a trikórej. Kis görlicén, tekints rám, de rád vágyom ré. Három tucat ilyen lány, meg se kutyan még. A szép kis cirkusztáncos ő, kért a csóhoz úgy, mint ő. Tűszoknya röppent rajtuk, csupa hab, s alatta bódi, csipk és szuhatag. Rózsás trikó és rózsás száj, ó, mennyi csávos ifjú bár. Minden kavallér vágya, párt fogolni őt egy szép kis cirkusztáncos nő. Tán éjfél tájba a sok csinos lány,
1: a sok csinos lány,
0: csillagfényes éjszakába kilép, mint a hány,
1: kilépve, mint a hány.
0: Hazafelé indul szépen egy kocsinak im, mivel szolíd és szentebb, mint de más is ül bent rendszerint. A szőke nézi egy kis páró várja, finom kavallé,
1: azokra van bizony,
0: Dollinak is akapárja, gazdag és kövé. De a fitos Aliznak csak egy kadett jut, ha a rangja nem is nagy, csókolni azt tud. A szép kis cirkusz táncos nő, kért a csókhoz úgy, mint ő. Tűszoknya röppent rajtuk, csupa hab, s alatta bódi, csipk és szuhatag. Rózsás trikó és

A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondja az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicót. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. Hogy az övé báró kisasszony, mondta a közbelső. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macskacicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már ki a menyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát. Előjöttek a kis cicók. Az egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult.
Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon, nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért. De ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

De azt, hogy téged nem értelek, hogy is köszönjem meg neked azt, hogy szeretlek.

Most pedig még egy programajánló, ami nem feltétlenül magyar vonatkoztatású, de mivel hogy én nagy Afrika kedvelő vagyok, ugyanis Walesben március 7-én pénteken a Stadttheaterben a Kaiser Joseph Platz 50 és 51 szám alatt 19 óra 30 kezdettel a dél-afrikai Musical von Claude Nkosi Vibration Africa címmel musical lesz. Jegy elővétel a Lomer nevű jegyirodában, Walesben. A telefonszám 07242 45 438.

2003-ba repültünk vissza Vasi Bolyával és Lettner Évával a Hungaro Stúdió apropóján. 2001-ben alapított Hungaro Média Egyesület idén ünnepli a 25. születésnapját. Ezt a negyed évszázadot szeretnénk kicsit megmutatni nektek is 2026. június 6-án. Készülünk egy emlékblokkal a rádióról, a rádiós partikról. Jönnek régi és új rádiósok is, lesz quiz, és a gulyás főző verseny is, szavazhatok a legfinomabb gulyásra. Az Egyesület jelene a rádióadások mellett a kulturális és integrációs programok szervezését is fontosnak tartja, ezért is hívtunk el három olyan kultúrprogramot, melyek közül bárki megtalálhatja a kedvére valót. Tarnok Marica a homokrajzolás mellett mesél majd nekünk, Balázs Réka egy világzenei fúvola koncertet hoz két másik zenésztársával együtt. Vendégünk lesz a Junius Artisius díjas magyar énekes és dalszerző Szeder, aki akusztikus triójával lép majd fel nálunk, és az estét egy egykori rádiós kolléga zenei diszkó mixével hagyjuk lecsengeni. Tehát 2026. június 6. reggel 10 és este 10 óra közt Leondingban a Schaffer-Strasse 19 szám alatt jubilé 25 éves a Hungaro Média. Várunk titeket szeretettel. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. A Hungaro Stúdió adását hallottátok 2026-ban is a Rádió Fró stúdiójából.